0: Termék megjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több sérültet már hazaengedtek a miskolci kórházból. Szeged díszpolgára lett Krasznahorkai László. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéval vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a Tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központ égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. Az üzemi baleset egy karbantartást követő újraindításkor történt. Egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata is van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyagban nincs benne a kegyelmi kérelem pozitív elbírálásának indoklása. A dokumentumokból kiderül, hogy Novák Katalin stábja az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. Egyszer is megválasztották Szlovénia miniszterelnökévé Janez Janšát. A politikus a parlament titkos szavazásán 51 igen és 36 nem szavazatot kapott. A politikus, aki a Szlovén Demokrata Párt elnöke, le is tette hivatali esküjét, megután a képviselőknek azt mondta, fontos lépést tettek egy sikeresebb és szabadabb Szlovénia felé. Janez Janša a 3 pártból álló kormánykoalíció fő prioritásai között említette, Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, a decentralizációt és a bürokrácia csökkentést. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM. Melletted szól.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen,

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

Akkor én ma végre, vagy inkább mégse.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérült helyének állapotáról. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központi égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen, Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ami történt azon a napon, hiszen ez a nap jó volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Több sérültet már hazaengedtek a miskolci kórházból. Szeged díszpolgára lett Krasznahorkai László. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a Tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központ égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. Az üzemi baleset egy karbantartást követő újraindításkor történt. Egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata is van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a köztársasági elnök a Sándor Palota honlapján. Az iratanyagban nincs benne a kegyelmi kérelem pozitív elbírálásának indoklása. A dokumentumokból kiderül, hogy Novák Katalin stábja az igazságügyminiszterhez hasonlóan szintén nem támogatta K. Endre kegyelmi kérelmét. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzések közös felelősség. Egyszer is megválasztották Szlovénia miniszterelnökévé Janez Janšát. A politikus a parlament titkos szavazásán 51 igen és 36 nem szavazatot kapott. A politikus, aki a Szlovén Demokrata Párt elnöke, le is tette hivatali esküjét, megután a képviselőknek azt mondta, fontos lépést tettek egy sikeresebb és szabadabb Szlovénia felé. Janez Janša a 3 pártból álló kormánykoalíció fő prioritásai között említette, Szlovénia fejlődését és jólétét, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, a decentralizációt és a bürokrácia csökkentést. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a város polgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz, a szél megélénkülhet. Szombaton a hajnali 10-17 fok után napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Játszottam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mindhárom csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.
2: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

0: fáj, remegni a félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett a magyar külügyminiszter. Folyamatosan nyitnak a strandfürdők. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérült helyének állapotáról. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a Debreceni Egyetem klinikai központi égési centrumában ápolt 4 súlyos sérült közül egy lélegeztetésre szorul, és mind a 4-en másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. A Miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3-an még megfigyelés alatt állnak, de ők is stabil állapotban vannak. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Újabb magyar településen Őri Szentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthofer Ágnes kiemelte, hogy egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai emléltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A hatályos törvények szerint a leköszönő képviselők 3 hónapig a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátásra jogosultak. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a várospolgármester emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja is. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Krasznahorkai László életműve ma már az egyetemes irodalom része. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk és strandtérkép a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, tehát sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. Szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Töltse a hétvégét jó zenékkel, a hétvégi zeneturmixal.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: rád. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek, 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az oktatási és gyermekügyi miniszter az Állami Könyvtár Ellátó Non-Profit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, amelyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29 fok között lesz. Késő este 18-23 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zenetúr. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zootábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Szerb értesülések szerint még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyelvtyi vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdonrész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség. A MOL pedig év elején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

kellemes hétvégét, jó rádiózást kívánok mindenkinek. 7 óra múlt 4 perccel, ez már a Trio Mozaika, a Trio FM hétvégi magazinja. Én Pálinkás Zsolt vagyok, ma is együtt töltetjük a délelőttöt. Ne feledkezzünk meg a mai névnaposainkról. Ma a Renátákat és a Dezsőket köszöntjük. Isten éltesse őket, boldog névnapot kívánok. Itt a Triónak Cutting Crew 1986-os dalát hallgatjuk. Ez az I Just Died in Your Arms.

0: Jászdózsa közelében aszfaltozásmunkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasügy között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM. Ajánlásságra!

0: Ez a Trio FM a Járság Rádiója. Fontos információt hozok a hulladékszállítással kapcsolatban, ugyanis a pünkösdi ünnep miatt megváltozik a megszokott menetrend Jászberényben, Jászjájkóhalmán, Jászboldogházán és Jánoshidán. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit ZRT felhívja a lakosság és a vállalkozások figyelmét, hogy május 25-én pünköst hétfőn a kommunális hulladékszállítás teljesen szünetel. A hétfői járatokat előrehozzák, így Jászberényben, Jászboldogházán és Jánoshidán már most szombaton, vagyis május 23-án elvégzik a munkát a hétfői program szerint. Van egy fontos kivétel is, a Jászberényi hétfői társasházi programot ugyanis nem szombaton, hanem május 26-án kedden pótolják majd. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy a jelzett időpontokban reggel fél hétig mindenképpen helyezzék ki a kukákat az utcára.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője a Trio Mozaik. Minden hétvégén itt a Trio FM-en.

0: szórakozás.
1: A mai napon, május 23-án rendezik Jásza Pátina Panna Partit, amely gazdag programkínálattal várja a látogatókat. A rendezvény már a reggeli órákban indul horgászversennyel, a délután folyamán pedig a családi és gyermekprogramok kapják a főszerepet. A látogatók olyan egyedi versenyszámokban méretik össze az erejüket, mint a futató, a vágtató vagy a feleségcipelő verseny. A legkisebbek szórakoztatásáról pedig egy interaktív Harry Potter cosplay bemutató gondoskodik. A színpadon pedig olyan ismert előadók látják majd egymást, mint Mr. Rick, a Kerozin, Rexa, valamint Seres Jani. Kellemes időtöltést kívánok a rendezvényhez.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Ez a Trio FM, a Jelsreg rádiója. Folytatjuk egy Jászberényi eseménnyel. Szerdán, vagyis május 20-án hatalmas sikerrel debütált az első jászsági óvi olimpiait Jászberényben, ahol a Jászsport szigetelt meg igazi ünnepi hangulattal és hatalmas gyermekzsivallyal. A Tehetség Sport Egyesület szervezésében 12 óvoda lelkes csapata gyűlt össze, a rendezvény mottója pedig a mozgás, a játék és a bátorság, valamint a siker volt. Az ünnepségen Csörge Tamás, a Tehetség Sport Egyesület sportigazgatója köszöntötte a megjelenteket, a látványos megnyitón pedig a kicsik stílusosan az olimpiai lánggal vonultak be, amit egy nosztalgikus közös TV macitorna követett a bemelegítés gyanánt. A jövő bajnokai összesen 6 állomáson tették próbára a képességeiket, így volt exatlonpálya, kidobós ügyességi játék, akadályokon történő gyorsasági futás, célbadobás, célbarúgás, sőt még csapatjáték és kötélhúzással. Nagyon komoly, de sportszerű küzdelmek után alakult ki a végeredmény. Az első óvi olimpia abszolút győztese végül a központi óvoda csapata lett, a második helyen a szivárvány óvoda végzett, a dobogó harmadik fokára pedig az Angyalkert óvi kártája állhatott fel. Természetesen senki sem távozott üres kézzel, minden gyermek ajándékkal, az első három helyzet pedig érmekkel és kupákkal térhetett haza.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A TUFM hírei.
5: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A kormány korlátozza az Ukrajnából származó termékek behozatalát. Ezen a hétvégén is sokan pihennek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Szerb értesülések szerint még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyelvty vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdonrész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség. A MOL pedig év elején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szép kártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Köszöntök mindenkit, a mai témánk a kérés. Itt lesz a műsorban Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
2: Szokol Péter, színművész.
4: Jól esik, ha nem kérem, és akkor is kapok. Jól esik.
2: Sövegjártó Áron, színművész.
5: Nehezen megy a kérés.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Soha nem kérek, hogy adjanak, hanem megteremtem.
3: Azok az igazán nagy kérések, ahol én azt érzem, hogy nekem meg kell alászkodnom ahhoz, hogy én kérjek.
7: Mondjuk, amikor munkát kell kérni.
3: Például.
7: Munkát, és az...
3: Tehát, hogy ez egy kellemetlen helyzet, hogy itt vagyok munkanélkül, és mármint nem most, mert most örülök, hogy van egy hónap szabadidő.
7: Mi lehet még ilyen helyzet, ahol meg kell alászkodni?
3: Például van egy ilyen, ami nemrég volt, hogy eljött a jelmezes próba, és nekem nem tetszett a jelmezem, mert szerintem ez nem ez a figura. És én imádom a jelmez tervezőmet, és félrehívtam, és mondtam neki, hogy bocsánat, én ebben nem érzem jól magam. Én szeretnék kérni egy másikat, hogyha erre van lehetőség, mert én mást gondolok erről a figuráról. És közben tudom, hogy ezzel a kérésemmel, ezzel most kapásból őt is megsértettem, mert ő meg jót akart adni nekem, és ő azt hitte, hogy én jót kapok. Vagy ő meg van győződve erről, hogy ez jó. De én meg tudom, hogy ez nem jó.
7: Egy ilyen kérésnél el is várod, hogy teljesüljön az, amit kérsz?
3: Hát reménykedem benne. Meg lehet győzni engem. Erről az jutott most hirtelen eszembe, hogy más meg, ami hiányzik belőlem, például ez a hiszti. Tehát, hogy kikérem magamnak, én ezt nem.
7: Jaj,
3: és akkor abban a pillanatban nincs vita, nem kell kérni. Kikérem magamnak, én ezt nem. Ott mindenki összerezzel, sírva fakad, én hazamegyek boldogan, és másnapra van egy új jelmezem, tudod? És akkor ez megvan oldva, ez a kérdés. És akkor nekem nem kell rágódnom napokat, heteket, hogy oldjam meg, és hogy kérjem szépen, hogy ebből ne legyen sértődés.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Szokol Péter, színművész.
3: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni.
4: Még a motorodat is kölcsön adod?
3: Hát, ha mondjuk a bátyám kérne, igen.
4: Na, ő kéri. És ha én?
3: Nem tudom, hogy mennyire tudsz motorozni.
4: Hát, én vagy olyan, hogy 20 éve motoroztam utoljára.
3: Na.
4: És mondjuk nagyon kérnélek, hogy de csak tényleg, most csak egy picit, hadd próbáljam ki, csak itt az utcában végigmegyek. Megyek egy nagy kört, ott a téren körbe, és úgy vissza.
3: 10 perc, 4, 3 óra.
4: Hát ez vagy elesett, vagy... És így ritkán találkozunk, de nagyon-nagyon kérlek, és így minden, így könyörgöm neked, és minden
3: lyukat. Jó, akkor kölcsön adom.
4: Tényleg?
3: Igen.
4: De nem szívesen, ugye?
3: Nem szívesen, de kölcsön adom.
4: Te könnyen kérnél egy ugyanilyet tőlem, ha mondjuk látnád, hogy van egy jó motorom mondjuk, és kipróbálnál, de szívesen kipróbálnál, kölcsön kérnél?
3: Hát figyelj, kölcsön kérhetném, biztos odaadnád.
4: Igaz.
5: Ennek után.
3: De te most azon mire megyek, hogy megyek egy kört a motorjával?
4: Na jó, semmire. Oké, akkor mondjuk valahol ott vagytok egy munkában, nincs motorod, éppen a szervizben van, haza kell jutnod, 20 kilométeres kitérő mondjuk tőlem kérsz ilyet, hogy 30 kilométeres kitérő mondjuk évek óta nem is találkoztunk, ott egy munkánál pont találkozunk, 30 kilométeres kitérő, megkérsz nyugodtan, hát, hogy akkor vigyelek haza?
3: Nem nyugodtan, de akkor kérnélek meg, hogyha nem lenne más megoldás. Tehát ha nem jár busz,
4: van,
3: ilyesmi.
4: Mindig van. De akkor éjfélre érsz haza, így meg mondjuk egy 40 perc múlva otthon vagy.
3: Hát megpendíteném, hogy figyelj, Szabikám, nagy gond lenne egy kitérőt tenni, hát nézzek már hány óra van, este 10, és én éjjel 1-2-ig bumliznék, mire hazaérek, így veled meg egy 20 perc alatt otthon vagyunk.
4: Na, kérsz egy ilyet, és én mondjuk azt mondom, hogy nem. Fáradt is vagyok, amúltkor is én vittem haza mindenkit, én nem vagyok hajlandó, nem vagyok én sofőr, hogy mindenkit itt haza hurcolászok, most ne haragudjatok, de egyszerűen fáradt vagyok, haza akarok menni, nem viszek senkit sehova. És?
3: Jó, bocs, hogy szóltam, jó? Bocs, hogy megkérdeztem, mennyi haza?
4: Jó, vanna, gyere már, mert látom, hogy nem tudsz hazamenni, mégis elviszlek. Beülsz így is?
3: Miután muszáj kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, azért beülök így is, csak aztán így gondolom magam, hogy rohagy meg, tehát ekkora vizét, patárját csapni azért a 20 percért.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Föltől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zootábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
6: frissautó.hu.
7: Minden, ami az autódhoz kell.
6: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
7: csajos cuccok.
6: Mindened az autód.
7: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
6: frissautó.hu. Itt vagy már.
7: Motorosoknak is.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője a Trio Mozaik. Minden hétvégén itt a Trio FM-en.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: Nehezen megy a kérés.
3: Felfelé.
2: Így is, felfelé is, és bárkitől
3: így
2: kérni
3: is?
2: Valamit. Igen.
3: Például éhes vagy, nincs nálad tárca, és mi már így mondjuk valamelyest ismerjük egymást, akkor Szabolcs, egyszerűen ne haragudj, de meg tudnál vendégelni egy ebéddel?
2: Ez nem...
3: Ki
2: nem,
3: tudnál mondani
2: nem,
3: azt?
2: Nem
3: következhetne. Inkább veszel az éjségtől?
2: Igen, sajnos.
3: Tényleg ájulásig?
2: Tényleg, tényleg, jaj, tehát végletesen.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Amikor kérni kell, az már egy rossz helyzet, mert ott az embernek valamilyen szinten, és most nagy dolgokról beszélek, tehát nem, hogy van-e három kanál étolajad, mert éppen elfogyott és kéne csinálnom egy rántást, tehát hogy nem ezekről a kérésekről beszélek, hanem vannak olyan kérések, amik, hogyha én eljutok addig, hogy kérjek, annak már nyilván van egy előélete, mert az idegrendszerem és a gyomorgörcsöm eljutott addig a helyzetig, hogy valami nem komfortos. És ahhoz, hogy komfortos legyen, ahhoz nekem meg kell kérnem az illetőt, hogy ezt valahogy csináljuk másképp, mert nem jó ez a helyzet. És ahhoz, hogy én megkérjem azt az illetőt, aki engem rossz helyzetbe hozott, azáltal, hogy ő valami rosszat adott nekem, és én egy jót akarok kérni, el kell jutnom addig, hogy nekem meg kell alázkodnom, és a megalázottságból kell kérnem valamit, hogy nekem a helyzetem jobb legyen, és én jobban érezzem magam.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét közvetlen nyárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszkisza középiskola elleni ukrán dróncsapást. Vladimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények, a romok több fiatalt maguk alá temettek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. A mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csak nem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Voltam olyan helyzetben, amikor egy halálos ember, egy fogadott gyermekem érdekében kérnem kellett szívességet olyan embertől, akitől nem szerettem volna kérni, de az eset súlyossága miatt meg kellett tennem, hogy kérjek, mert csak így jutottunk hozzá a reményhez.
3: És milyen érzés volt azt megtenni, így utólag, ha visszagondolsz?
2: Akkor nem volt jó érzés, most örülök neki, hogy megtettem.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
3: És konkrétumokat kérsz?
4: Igen.
1: Szokol Péter, színművész.
5: Minden nap, hogy imádkozom, utána, mint egy ilyen kívánságlistát azért felsorolok neki, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, ez legyen, az legyen, ha lehet.
3: De igaziból?
5: Igaziból.
3: És egészen apró pici kéréseket is, tehát ha mondjuk tényleg a motorodra kellene egy olyan különleges gumi, amit már rég

0: pontosan tudod, hogy mi fog következni, akkor ha vallásos vagy, ha nem vagy vallásos, fentről kérsz segítséget, hogy Istenem, add meg, hogy legalább még egy napot, Istenem, add meg, hogy valami csoda történjen és ne menjen el, mert már kétségbe vagy esve, és ekkor, mint ahogy az operetben és a musicalben, akkor kezdenek el énekelni a színészek, amikor már prózában nem tudják az érzelmeiket kifejezni, akkor dalra fakadnak. Ilyenkor az ember, amikor már tehetetlen, akkor fordul, akár hívő ember, akár nem, akkor fordul kéréssel fentre.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
2: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
3: Kérni.
2: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
3: Hát egyrészt felfelé is kérhetünk.
2: Igen.
3: Mindenféle konkrétumot is.
2: Csak tudod, mi a bajom? Na, az mi? A bajom, hogy aki kér,
3: az kap.
2: Az gyenge. Igen, de igazad van. Hogy aki kér, az gyenge. Igen, van bennem egy kicsit ilyen, hogy az gyengeség kérni. Pedig tudom, hogy a legerősebb tud a legjobban kérni.
3: Egyébként lehet, hogy ez ilyen általános férfi kép, hogy majd én, nekem igen. Ne segítsen senki.
2: Igen, egy ilyen maszkulin dolog, hogy akkor
3: én mindent leterítem a vadat egyedül,
2: így van.
3: A családomat megetetem egyedül, én aztán engem nem fog senki leteríteni.
2: Így. Na, ez mondjuk van benne egy ilyen.
3: És igen. Akkor megyek munkát, én nem fogok könyörögni, meg kopogtatni sehol. Engem ismerjenek meg, hát már tudják, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ha kell, akkor majd szólnak. Tehát, hogy neki
2: pedig is egy butaság. Ma pont ezen gondolkodtam, amit így elmondtál.
3: Egyforma tehetségű és adottságú emberek közül, aki kopogtat és aki nem kopogtat, szerinted ki ér inkább célba nálad?
4: Nem tudom.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Erre nem tudom a választ, hogy éppen akkor miért ő ért célba. Valószínűleg aki közelebb áll hozzám, valamilyen szinten jobban ismerem, jobban érzem, hogy hogyan tudnék vele jól dolgozni, az gyorsabban célba ér, uh-huh. Még ha kevesebbet kopogtatott akkor is, mint az, aki többet kopogtatott.
2: Uh-huh. Ha én most mondjuk téged felhívlak egy héttel ezelőtt, ugye ezt az interjút sem én kértem, de most mondjuk felhívlak, hogy Szabolcs, ne arra, hogy nem lehetne velem egy interjú?
3: Akkor lehet, hogy lenne.
2: Biztos, csak nekem nem egy biztos, rossz érzés lenne.
3: Nem biztos.
2: Jó, nem biztos, de hogy nekem rossz érzés. Rossz jobb lenne. Így, hogy meghívtatok.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak. Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kérni mikor kérsz, és kitől kérsz, és hol kérsz, és hogyan kérsz, és mit
2: kérni
1: kérsz?
2: A feleségemtől.
1: És mit kérsz tőlem, hogy egy ebédet?
2: Egy kávét, vagy valami.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Vagy segítséget, hogyha olyan helyzetben vagyok, akkor vele beszélem meg, és tőle kérek, de én pont az az ember vagyok, aki nagyon nehezen veszem fel a telefont, ha kérni kell bármit, de akár egy fúrógépet a szomszédtól el kéne kérni, akkor is nehezen veszem fel a telefont, hogy kérjek.
1: De felveszed?
2: Hát a végső esetben természetesen felveszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Hogyha bennem van valami vágy, és azt elmondom annak az illetőnek, aki ezt meg tudná valósítani.
1: Igen, meg tudná.
4: Akkor valamilyen felelősséget rátestálok. De az, hogy az én vágyam, az én kérésem, az beteljesül-e, azt ilyenkor már szerintem el kell engedni és rábízni az ő felelősségére, hogy ad-e nekem, vagy nem.
3: Szokol Péter, színművész.
5: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni. Mindent el lehet érni.
2: Mivel én egy rettenetesen szenzitív ember vagyok, rám érzelmekkel lehet hatni. Azzal nagyon.
5: Feleségem szerint erőszakos vagyok is.
1: Nagyon akarod a dolgokat.
5: Igen.
1: És célba is érsz vele?
5: Igen, legtöbbször.
1: Hát akkor, és ez még inkább megtanít téged arra, hogy...
5: Arra, hogy ne adjuk föl az első negatívumnál a dolgot.
1: A másodiknál sem, hanem tulajdonképpen...
5: Ami ezt üssük a vasat, ameddig meleg, azt vigyél csak szépen haza.
3: Sövegjártó Áron.
6: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
1: Kérni.
6: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
4: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között plexi gyártására használják. Metil-metakrilát, súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén, 82-en meghaltak, többen a romok alatt rekedtek. A Sánci tartományban lévő bányában helyi idő szerint tegnap este történt a robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a szénmonoxid megemelkedett szintje miatt. Lapértesülés szerint a robbanás idején csaknem 250 bányász dolgozott a föld alatt. Xi Jinping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
4: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 10 óra múlt néhány perccel folytatódik a Trio FM szombat délőttje. Én Pálinkás Zsolt vagyok, már is haladunk tovább egy programajánlattal. Május 30-án szombaton városi gyermeknapot rendeznek Újszászon a Városi Művelődési Házban és Kultúrteremben. Érdemes ez korán érkezni, mert délő 10 órakor a Szamóca bábcsoport előadása indítja a napot a nagy teremben. 11 órától egészen délután 5 óráig pedig teljesen ingyenes programok várják a gyerkőcöket. Lesz meglepetés játszóház, csillentetoválás, ugrálóvár és kosaras körhinta is. Délután 2-től 5-ig a kreatívabbak az ingyenes kézműves foglalkozáson is kipróbálhatják magukat a Quilling szakkör tagjaival. A rendezvény teljesen díjmentesen látogatható, szuper hétvégi kikapcsolódásnak ígérkezik majd jövő héten, úgyhogy érdemes előre beírni a naptárba, május 30-a Újszász Városi Gyermeknap. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek, természetesen jut még erre az órára is további programajánlat, hamarosan ezeket is hozom.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője a Trió Mozaik. Minden hétvégén itt a Trió FM-en.
2: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal közösségek.

0: Közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az Egyesület elnöke.
1: A klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
0: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
1: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Annak kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
0: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
1: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
0: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vont a Jászkor redemció és az Egyesület térségben betöltött szerepével.
2: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
0: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
3: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
0: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
4: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a menedzserklubba, el kellett vinni a kertbarátklubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és a természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a Jászsági Menedzserklubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
0: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
5: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzser klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és prémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
0: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
5: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek, mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
0: A Jászsági Menedzser Klub rendezvénye a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jászsági Klub sikeres működését.
6: Szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
0: A Jászsági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az Egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta, példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
7: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. Aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem főtétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
8: Trio Mozaik, a hétvégi információforrás. A hétvégi pihenés tökéletes kísérője, a Trio Mozaik. Minden hétvégén, itt a Trio FM-en.

0: tudom, hogy akarod.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
5: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Zenei élmények és helyi információk. A Trio Mozaik a legjobb választás.

0: Ez a Trigo FM, a Jászság Rádiója. Új lehetőség nyílt Jászapátin a környezetvédelem és a fenntartató hulladékkezelés jegyében. A lakosság mostantól biztonságos módon leadhatja a háztartásokban felhalmozódott használt elemeket és a kisebb akkumulátorokat. Az új lakossági gyűjtőpontot a Jászapáti Város Üzemeltető Nonprofit Kft. Irodaépületében alakították ki, a Gyöngyvirág utca 11 szám alatt. A veszélyes hulladékot ügyfélfogadási időben adhatják le, hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 és 11 óra között, míg kedden és csütörtökön délután 13 és 15 óra között. A város üzemeltető arra kéri önöket, hogy éljenek a lehetőséggel, és a környezetünk védelme érdekében ezeket a hulladékokat ne a kommunális szemétbe dobják.
1: Tartson velünk a Trio Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.
2: Hey, knock on wood. Can we go thrift shopping?
3: What?

Trió Mozaik. Fedezze fel velünk a hét legfontosabb jársági eseményeit a Trió Mozaikban. Minden hétvégén reggel 7-től 12 óráig.

Ez a Trio FM Jászberényből. Hozok néhány környékbeli programajánlatot május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárok Szállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. A jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a Laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárok Szállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárok Szállási Városi Könyvtárban. Reggel 8 óra 30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket. 10 órai kezdettel pedig a Furfangos Paraván Bábszínház mutatja be a Vacska Mati Virágja című báb előadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy fesztivál oldalán.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Leállt a vasúti forgalom Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy üripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között plexi gyártására használt metilmetakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjában. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alexander Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM, a Hírság rádiója, folytatjuk egy közlekedési információval. Május 18-ától előreláthatólag május 29-ig burkolatjavítási munkákat végeznek a Jász-Dózsai bekötő úton, a település külterületi szakaszán. A munkálatok ideje alatt az érintett részen változó irányban haladhat a forgalom, az áthaladást pedig jelzőrök segítik, a változásokra kihelyezett jelzőtáblák is felhívják majd a figyelmet. Kérem az autósokat, hogy ezen a szakaszon fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.
1: Minden, ami jásság. Minden, ami jásság. Közéleti események és kulturális információk a Trio Mozaikban.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ez a Trió FM a Hiásság rádiója, most pedig nézzük a Jászberényi időközi választás utáni legfrissebb fejleményeket. Az 5-ös számú egyéni választókerületben új képviselő kezdi meg a munkát, hiszen a lakosok döntése alapján a jövőben Deméni Ilonka Gabriella képviseleti majd a körzetben élőket. Rádiónak sikerült elérni az újonnan megválasztott képviselőasszonyt, aki az első reakciói mellett arról is beszélt, milyen sürgős, azonnali megoldásra váró feladatokat látott már is a választókerületében, és hogyan vágna bele a munkába a képviselőtestületben. A részletek már is következnek Kisnémetné királyéva összeállításából.
2: Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméni Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi Jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balogh Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméni Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adoniszra a választók 17%-a voksolt.
3: Szeretném megköszönni első mondatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében. Öröm mellett azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én

0: Ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
1: Deméni Ilonka Gabriella, az 5-ös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon, hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
0: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdulva kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rosszallotta vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
1: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméni Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
0: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választó kerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
2: Biztos pont a jó információk terén. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Zenei élmények és helyi információk. A Trio Mozaik a legjobb választás.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a Jasság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a JASZ világtalálkozó, amelynek idén JASZ Boldogháza ad otthont.
2: Tulajdonképpen a JASZ világtalálkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampány időszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a JASZ világtalálkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral felvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak is, a miniszterelnök úrnak is, ahol nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
1: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Bóta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
3: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket, természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
1: Nem csak Jászberényben, de a jászsági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
4: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy Jászberény a csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fidesz, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni. Ezeken a csoportgyűléseken több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szavazott, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folytatódik. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fideszbe, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége, mondjuk ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
0: Trió Mozaik, a kultúra és közélet összefoglalója, ami színesíti a hétvégéjét.

Ez a Trio FM Jászberényből dél lesz hamarosan, így részemről most itt a búcsú, további szép hétvégét kívánok mindenkinek, pihenjenek sokat, s ha tehetik, hallgassák továbbra is a 97.7 Trio FM műsorát, hiszen a Jászság kedvencei szólnak nálunk tovább. Holnap Kiskata és Strasser Andrea várja önöket a délelőtt óráiban, május 25-én pünköst hétfőn pedig Zsupos Ágival rádióztatnak. Búcsúzom, Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
4: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Clio FM hírei.
6: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a luhanszki történteket. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ezek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint bor és bortermék. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormány ellenes nagygyűlést Belgrád központjában. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alekszandr Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt, közölte a MÁV Inform. A magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között zavartalan a vasúti közlekedés. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a luhanszki történteket. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmat fejezte ki, és elítélte a polgári személyek és civil létesítmény elleni támadást. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárat az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja volt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a véradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaudi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Piczúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
5: Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Piczúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

jó helyre kapcsolt. Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu. Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM mellette szól.

0: trying to get the party lit.
1: Trió délután, ahol a zene és a helyi információk találkoznak. Everybody get up.

97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Erős földrengés volt Hawaiion, nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a Tiszaújvárosi molüzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A hatos erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Kilauea kitörésére. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Iszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

you, baby. Girl, you done something so bad to me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászsági Ingatlancentrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az Önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
3: Nézd csak! Ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most.
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit. Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most.
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Trió délután, ahol a zene és a helyi események találkoznak.
1: Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a Jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az egyesület elnöke.
2: Klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit Jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak.

0: Hatig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak hármat emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Arra kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
1: Dr. Réde István, a Jássági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jásság gazdaságát is.
0: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
1: A Jássági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vonta Jászkó redemció és az egyesület térségben betöltött szerepével.
2: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni jövőben is.
1: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
3: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
1: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
4: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a jászberényi, akkor még vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a menedzserklubba, el kellett vinni a kertbarátklubba, el kellett vinni Budapestre megnézni bizonyos vállalkozásokat, és a természetes módon, amiben én tudtam,

0: tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a jársági menedzser klubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
1: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
2: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzser klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és prémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
1: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
2: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
1: A Jászsági Menedzser Klub rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jászsági Klub sikeres működését.
3: Szeretném megköszönni az egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
1: A Jászsági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta, példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a Jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
4: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem főtétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
5: Zene, hírek és szórakozás. Ez a Trió délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rio FM, melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Nyárias idő várható. Balogh Zoltán kérte a kegyelmet K. Endrének. Leállt a vonat közlekedés Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután, minden hétvégén dél és este 6 között. Let me tell you.

0: A 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
2: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mellette szól.
2: Trio FM.
3: Trio FM.

0: Trió délután a hétvégi információk és a zene otthona.
1: Levélben fordult a Csengó Fesztivál anyagi támogatásának ügyében a kormányhoz Szűcs Gábor fesztivál igazgató, miután konzultálta a Jasság országgyűlési képviselőivel. Halmai Ferenc rádiónk érdeklődésére elmondta, arra kérte a szervezőket, fogalmazzák meg kérésüket az illetékes tárca a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium felé, Tar Zoltán miniszternek és a miniszterelnöknek, Magyar Péternek. Halmai Ferenc hangsúlyozta, ő is mindent megtesz annak érdekében, hogy hozzájusson a megfelelő forrásokhoz a fesztivál. A nyári időszak másik kiemelt rendezvénye a Jász világtalálkozó, amelynek idén Jász Boldogháza adott hont.
2: Tulajdonképpen a Jász világtalálkozóra arra akkor került sor a megbeszélésre, amikor sorba látogattam azokat a polgármestereket, akik hajlandóak voltak fogadni még a kampányidőszakban, és akkor beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mik azok a fontos dolgok, és az egyik ilyen fontos dolog ugye a Jász világtalálkozó volt, a másik pedig a Csángó Fesztivál. Azt tudom ebben mondani, hogy a Csángó Fesztivál ügyében már Szűcs Gábor úrral felvettem a kapcsolatot, és mindenképpen arról beszéltünk, hogy megpróbálunk ebbe egy jó lobbit elindítani, és a Szűcs Gábor úr írt egy levelet, egy nagyon jó levelet, akár a Tar Zoltán úrnak is, a miniszterelnök úrnak is, ahol nyilván kéri a támogatást, és kéri azt, hogy mindenképpen valamilyen sürgős támogatási rendszerbe kerüljünk bele. Sajnos abban, amit azt kell mondjam, hogy az utóbbi időben a Fidesz szétosztott 17 milliárdot, abból sajnos nem kapott a Csángó Fesztivál, nem is értem, hogy miért, de ezzel majd el kell számolni azoknak, akik ebbe benne voltak.
1: A választási vereség ellenére 6 új belépő csatlakozott a Fidesz Jászberényi csoportjához, mondta Bóta Judit, a csoport újra megválasztott vezetője. A Jászberényi önkormányzat fideszes képviselője 2025 óta tölti be a Berényi csoport elnöki tisztséget, miután az előző elnök lemondott és távozott a csoport éléről. Bóta Juditot a mostani tisztújító ülésen megerősítették tisztségében. A megválasztott elnök hangsúlyozta, igyekeznek levonni a tanulságokat a választási vereségből, és újra utat találni a választókhoz.
3: Országosan tisztújítást kezdeményeztek a Fidesz-KDNP párton belül, minden településen, minden városban, ez Jászberényben is megtörtént. Én voltam a Fidesz csoportelnök, és úgy döntött a Fidesz csoport jelenlévő és határozatképes tagsága, hogy újra engem tisztelnek meg a bizalmukkal, és folytathatom ezt a munkát. Megköszöntem a tagságnak, meg a támogatóknak a kampányban végzett munkájukat. Igyekszünk levonni a következtetéseket, természetesen minden vereségből le kell vonni a következtetéseket, hogy miben hibáztunk, miért volt esetleg hibás a kampány, miért nem tudtunk bizonyos rétegeket megszólítani úgy, ahogy a Tiszának sikerült.
1: Nem csak Jászberényben, de a jassági választókerület mind a 20 településen tisztújító és összegző csoportüléseket tartott a Fidesz, ezt már Pócs János országgyűlési képviselő, a párt választókerületi elnöke nyilatkozta a rádiónak és hozzátette, mindenhol voltak új belépők.
4: Mind a 20 településen megtartottuk a csoportülést, mindenhol ilyen 2-3 órás volt egy ülés. Őszintén mindenki mindenről beszélt, ahogy Jászberény a csoportülésen is, és a végén mind a 20 településen 4-5, de volt, ahol 8 fővel kérték a bejelentkezésüket a Fideszben, mert úgy gondolták, hogy most kell összefogni ezeken a csoportgyűléseken. Több száz emberrel találkoztam. Mindenkinek elmondtam, hogy ha egyetlen egyszer is ránk szavazott, azt tisztelettel köszönjük. Most van egy ilyen harci hangulat, még sajnos van, még mindig folytatódik. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki nem vállalható, és azt mondja, hogy én szeretném a fideszes kabátot felakasztani a fogasra, akkor ezt elfogadjuk, megköszönjük, hogy valaha is mellettünk volt. Egyetlen egy ilyen nem volt. Viszont voltak nagyon sokan, akik most léptek be a Fideszbe, mert úgy érezték, hogy most kell igazán összefogni. Ennek egy nagyon fontos üzenete volt. De az építkezésnek a jelentősége, mondjuk ha egy Fidesz magról beszélünk, akkor az, hogy azok hiteles, őszinte emberek legyenek. És bármilyen civil szervezetben, támogatásokkal, segítséggel, őszinte beszélgetésekkel építsük ezt a közösséget.
0: Zene, hírek és szórakozás. Ez a Trió délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: time. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzről. Leállt a vonat közlekedés Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balog Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtette az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szent mise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most.
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Rádió FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzről. Leállt a vonat közlekedés Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtette az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a Zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szent mise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól!

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Nyárias idő várható, 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a családok nyár végén. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzről. Leállt a vonatközlekedés Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hétvégi zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a hétvégi zeneturmixal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: leszek hozzád.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Nyárias idő várható, 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a családok nyár végén. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: mellettet szól.
1: Rihu FM.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupció